0: koga.
1: Ona bo moja.
2: Te so ti, ne?
1: Moja.
3: Moja. Ne, ne, ona bo moja.
1: Moja. Moja.